0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Chabrupundur, Ramneva Chabrupundur.
0: Mizara falina wanao.